0: Cici.
1: Niku kok terus pindah di darasipun nggih lajeng cakapanipun. Ana kidung rumeksa ing wengi. Lajeng kotro kali. Titil arasi pun.
0: Cici nem cinem. Nem nem nem nem nem nem.
1: Nah, cakapan pun.
0: Teku ayu luput to ing loro.
1: Nah, lajeng kotro tiga. Titil arasi pun.
0: Mo nem nem nem. Nem nem nem cinem mo.
1: Cakapan pun.
0: Luput to pilai kape.
1: Lajeng gotro kaping sekawan. Ditilarasi pun.
0: Monem nem nem. Nem nem monem ci.
1: Cakapan pun.
0: Jim setan datan purun.
1: Nah, lajeng gotro kaping gangsal. Ditilarasi pun.
0: Momo roro monem cinem ro luro cinem.
1: Cakapanipun.
0: Paneluan tan ono wani.
1: Gotro kaping nem.
0: Nem ci ci ci ci ci ci.
1: Cakapanipun.
0: Mewah panggawe olo.
1: Ajeng nomor pitu.
0: Jinem cirolu.
1: Nah, nomor pitung ya.
0: Jinem.